0: kellemmel in egy iskai. Ágyó, házszondom.
1: Krézi bódom.
0: Házszondom.